Mera wiru rumo karu kururiti Mena wiru Mena yuru mera wiru rumo karu kururiti Lakini yuru nyango nyajodongo karichopu pacho